radio cardio ching hon ra tum nona dun tu na tum cardio long ji ja meg la ke asami salon a ja meg asami salon a ja ja meg la pena prang si na tum cardio long ji la ke bhupen hajur ka kilun ako e bar praman prabha salon a tum ardreg long putang te ardreg sena